0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Gábornál.
1: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Éred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövőre sem lesz olcsóbb a gázolaj, romboló bombát találtak, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús romboló bombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csak nem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünnepeljük mától vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója beszélt az eseményről.
2: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort. Egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el. Sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
1: Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: édes a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

lehet, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat, és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magán célú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Újraélesztési kihívással várják az érdeklődőket a Dunaújvárosi Eszcél Óránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium oktatói és diákjai a Dunaújvárosi Szakképzés napján október 16-án pénteken. A program apropója, hogy ezen a napon tartják az újraélesztés nemzetközi napját is. A résztvevők 6 újraélesztési gyakorlóbabán próbálhatják ki, hogyan kell helytállni egy ilyen életmentő helyzetben. A kihívásra 6 fős csapatok jelentkezhetnek, egy-egy csapatnak 10 perc áll majd rendelkezésére a feladat teljesítésére. Délelőtt 11 órától a középiskolások, délben a 8. osztályos diákok mérhetik össze tudásukat, délután 1 és 3 óra között pedig bemutatókkal várják a látogatókat és az egyéni érdeklődőket is, akik szintén kipróbálhatják az újraélesztést a gyakorló babákon, írja Duna Online. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem agyunktusa, Sitku Krisztina a németországi Dortmundban a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pár általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. 3 futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es év rovara címért. A szavazás december 6-án éjfélig tart, eddig voksolhatnak a dunaújvárosiak is. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. A mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe és a digitális pedagógia jövője állt a középpontban azon a konferencián, amelyen a Vasvári Pál általános iskola 4 pedagógusa is részt vett. Az intézmény tájékoztatása szerint Kanyó Györgyné, Nagy Varga Nikoletta, Takó Klára és Vámosné Hevér Bernadett a rendezvényen az oktatás technológia legújabb lehetőségeivel ismerkedhetett meg. A konferencia egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógusok tudását és kreativitását, hanem megfelelően használva kiegészítheti és erősítheti azokat. Az iskolában fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést és az új technológiai megoldások megismerését, írja Duna Online. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata közgyűlése az önkormányzati kitüntető cím és díjak alapításáról és adományozások rendjéről szóló rendeletével Prokultúra Intercc díjat alapított. A díja kimagasló teljesítmény nyújtó alkotó és előadó művésznek, közösségnek és mindazon személynek és közösségnek adományozható, amely Dunaújváros kultúrájáért, hazai vagy nemzetközi elismeréséért maradandót tett vagy alkotott. Évente 1 díj adományozható, a díj adományozását bárki javasolhatja, elismerésenként egy posztumusz díj adományozható. A kezdeményezést 2026. november 15. napjáig írásban kell eljuttatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez. A cím 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. A Prokultúra Intercisé díj adományozásáról a közgyűlés december havi rendes ülésén dönt, írja oldalán a város weboldala. Kigyulladt egy családi ház Sáregresen a Kolozsvári utcában, amint egy 130 négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Nem tudta megnehezíteni az Újpest dolgát a Dunaújvárosi Együttes az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. A DAB 8-0-ás vereséget szenvedett a fővárosban, miközben egyszer sem tudta bevenni a hazai kaput. Már az első harmadban komoly hátrányba került a DAB. Az ellenfél már a második percben megszerezte a vezetést, 20 perc után már 3-0-ra vezetett az Újpest. Összefoglaló a FEUL oldalán. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai a kutyákat és macskákat ellátó Fejér vármegyei állatorvosoknak is. Kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszerhasználat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. December 5-ig lehet nevezni innen Fejér megyéből is a 37. Media Wave Nemzetközi Filmes és Zenei Fesztiválra, amelynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal, egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületen várják. A fesztiválon kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd. Nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok az év 288. napján, 77 nap múlva vége 2026-nak. Október 15-e van, csütörtök, sok boldogságot kívánok a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 4 perc múlva, 4:07, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Avril Lavigne és a Skater Boy szól már is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Szinte borítékolható ma is az óriási torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé. A Nagy-Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak október 20-áig hídkarbantartás miatt. Rendszeres a több kilométeres, akár 10x kilométeres dugó. Mi a helyzet most? 0620 55 55 155. Közben a Destiny's Child dalát indítottam el. Ez a Bootylicious a Besten.

0: a mesét.
1: Best FM, a legjobb zenék. Több világnapja is van egy évben az ölelésnek, de lehetne akár még több is, sőt lehetne akár minden nap az ölelés világnapja. Az egyik ilyen mára esett október 15-e van, rögtön fél hét. Jó reggelt, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. De a lényeg, a reggel hideg, a délután még kellemes 13-18 fok, napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Még több friss info és közlekedés tehát a hírekben, aztán Florida és a Good Feeling érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdílert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában, gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják és kezdeményezték letartóztatásukat. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es év rovara címért. Voksolni a Magyar Rovartani Társaság szavazási felületén lehet december 6-án éjfélig. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Légivészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztás okát. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi BOSZ csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A gyakorlati feladatok során sem ragaszkodnak az előre kijelölt témákhoz. Első körben a magyarországi BOSZ vállalatok körzetében lévő középiskolákat keresték meg Budapesten, 60-ban, Egerben és Miskolcon, de a kezdeményezés országos. A vállalat nyitott az együttműködésre a hazai középiskolákkal minden megyében. Jelentősen emelnék a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a veszélyes szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat, az illegális utcai autóverseny résztvevőikre pedig akár 5000 eurós bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A tárca a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény módosítását készíti elő. A tervezet még nem került társadalmi egyeztetésre, így a szigorítások egyelőre nem lépnek hatályba.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magáncélú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem adjunktusa Sitko Krisztina a németországi Dortmundban, a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasvári is gyermekekért alapítvány a Tesco Start a jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. December 5-ig lehet nevezni innen Fejér megyéből is a 37. Media Wave Nemzetközi Filmes és Zenei Fesztiválra, amelynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületen várják. A fesztiválon kis játékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd. Nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Október közepe van, 15-e csütörtök. A nap első fele felhősebb lesz, de napközben észak felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. -1, +9 fok közötti a reggel, 14-19 fokot mérhetünk nappal. Nem csoda, ha dezsavünk van, tegnap is ilyen időnk volt, és holnap is ilyen lesz, és nem csoda, ha dezsavünk van itt az étterben. Dupla dezsavű, dezsavű az előadó, a dal címe pedig I Can't Stop. Így megy tovább a csütörtök reggel itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk az ezredforduló legnagyobb slágereivel. Itt lesz a Brand New Heavies és a Sometimes. A magyarok közül pedig a 4-es Street és a 10 éven át. Húztam, 0620 55 55 155, telefonon, SMS-ben és Viberen is jöhet a közlekedési info. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágas terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mönchengladbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magáncélú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Újraélesztési kihívással várják az érdeklődőket a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium oktatói és diákjai a Dunaújvárosi Szakképzés napján október 16-án pénteken. A program apropója, hogy ezen a napon tartják az újraélesztés nemzetközi napját is. A résztvevők 6 újraélesztési gyakorlóbabán próbálhatják ki, hogyan kell helytállni egy ilyen életmentő helyzetben. A kihívásra 6 fős csapatok jelentkezhetnek, egy-egy csapatnak 10 perc áll majd rendelkezésére a feladat teljesítésére. Délelőtt 11 órától a középiskolások, délben a 8. osztályos diákok mérhetik össze tudásukat, délután 1 és 3 óra között pedig bemutatókkal várják a látogatókat és az egyéni érdeklődőket is, akik szintén kipróbálhatják az újraélesztést a gyakorló babákon, írja Duna Online. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem agyunktusa Sitku Krisztina a németországi Dortmundban, a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Október 15-én csütörtökön Terézek szülinaposok, sok boldogságot az ünnepelteknek. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Nem sokára Desiré dala Live Soul, itt lesz ebben a fél órában a Black Eyed Peas, de csak is a Pussycat Dolls után indítom a Hush Hush-t.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Segítség úton lévőknek!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Budapest felé az Ócsai és az M0-ás között kiépített új terelésben fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Ma is szakaszos torlódásra lehet számítani az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között, illetve az M0-ás déli szektorán, az M5-ös és a Nagy Duna híd között az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a viszonylag nyugodt őszi idő, kis széllel, napsütéssel, néha felhőkkel, 14-19 fokkal a reggel, ma is hűvös. Én egy szívünket melengető dallal jövök rögtön vissza. A legfrissebb hírek után Whitney Houston és a Step by Step szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termék azonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A plusz költséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. 25. alkalommal rendezi meg idén október 17-e és 18-a között az Orsolya napi vásárt és gasztronómiai fesztivált a Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház Kőszegen. A történelmi belváros egyedi hangulatú terei, utcái biztosítják a kézműves kirakodóvásár helyszínét, ahol délelőtt 10 és este 6 óra között 150 vásáros fogja kínálni portékáját. A rendezvény mindkét napján civil főzőversenyt szerveznek a Művelődési Központ melletti Civil Ízek utcájában, a Diáksétányon. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi BOSZ csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A gyakorlati feladatok során sem ragaszkodnak az előre kijelölt témákhoz. Első körben a magyarországi BOSZ vállalatok körzetében lévő középiskolákat keresték meg Budapesten, 60-ban, Egerben és Miskolcon, de a kezdeményezés országos. A vállalat nyitott az együttműködésre a hazai középiskolákkal minden megyében. Budapesten a Kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdílert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában, gabonapelyhes dobozokba és borosüvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják és kezdeményezték letartóztatásukat. Jelentősen emelnék a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a veszélyes szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat, az illegális utcai autóverseny résztvevőikre pedig akár 5000 eurós bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A tárca a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény módosítását készíti elő. A tervezet még nem került társadalmi egyeztetésre, így a szigorítások egyelőre nem lépnek hatályba.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat, és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magáncélú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. 1,5 millió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasvári is gyermekekért alapítvány. A Tesco Start a jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 000 forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es évrovara címért. A szavazás december 6-án éjfélig tart, eddig voksolhatnak a dunaújvárosiak is. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai, a kutyákat és macskákat ellátó Fejér vármegyei állatorvosoknak is. Kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszerhasználat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön. Sok boldogságot, kedves Terézek és szülinaposok. Ma van a fehérbot napja, a vakok és gyengén látók világnapja. Száz éve a mai napon született Frederick Fleet tengerész, aki a Titanic végzetes éjszakáján először látta meg a jéghegyet. Hatvanhét éve a mai napon született, boldog születésnapot kívánunk Rudolf Péter Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas színésznek, szinkronszínésznek, színházigazgatónak. Pontosan 50 éve a mai napon utoljára szerepelt együtt színpadon Ike és Tina Turner. És pontosan 36 éve a mai napon indult meg a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás hazánkban. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tudjuk, nem minden nap vasárnap, ma valahogy olyan borongósabban ébredtünk, az idő is ilyen, szóval olyan King of My Castle hangulat van. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, rögtön becsengetnek, jó utat, jó munkát, jó sulit. 8 után jön majd a Vemdu Project és Ruzsa Magdi is. A dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magáncélú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es évrovara címért. A szavazás december 6-án éjfélig tart, eddig voksolhatnak a dunaújvárosiak is. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogárcsaládból. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem adjunktusa Sitku Krisztina a németországi Dortmundban, a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Még egy nap és itt a hétvége, és még egy hét és itt a hosszú hétvége. Október 15-e van, csütörtök. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, sok boldogságot a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra, akarom mondani, 8 óra múlt 4 perccel, Maxim Levente vagyok. Ricky Martin mindjárt a Delight, és Shakira is jön nem sokára.
0: Best

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, jöjjön hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt a 74-es főúton Zalaegerszeg előtt a Gévahegyi úti kereszteződésben, a 46-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. M4 Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon is baleset, két autó koccant, a 79-es kilométernél a külső sávot lezárták. Elkezdték a terelés bontását az M7-esen Letenye felé az M0-ás csomópontnál. A 15-ös és 17-es kilométernél kell lassulásra, torlódásra készülni. Ugyanez a helyzet az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, sőt már Mogyoródtól, és az M0-ás déli szektorán is az M1-es felé a Nagy-Duna hidat érintő munka miatt. Ma reggel is durván 10 kilométeres a torlódás, sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Október 20-áig még ez lesz a helyzet. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best of them, a legjobb zenék. Felhősebb időre ébredtünk, mint például tegnap. A jó hír viszont, hogy napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. 14-19 fok lesz közben, esni nem valószínű, hogy fog. Részletek a hírek végén. Rögtön 8:30, jó reggelt, a CNC Music Factory azt ígéri, megizzaszt majd a hírek után. Gonna make you sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termék azonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A plusz költséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. 25. alkalommal rendezi meg idén október 17-e és 18-a között az Orsolya napi vásárt és gasztronómiai fesztivált a Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház Kőszegen. A történelmi belváros egyedi hangulatú terei, utcái biztosítják a kézműves kirakodóvásár helyszínét, ahol délelőtt 10 és este 6 óra között 150 vásáros fogja kínálni portékáját. A rendezvény mindkét napján civil főzőversenyt szerveznek a Művelődési Központ melletti Civil Ízek utcájában, a Diáksétányon. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi BOS csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A gyakorlati feladatok során sem ragaszkodnak az előre kijelölt témákhoz. Első körben a magyarországi BOS vállalatok körzetében lévő középiskolákat keresték meg Budapesten, 60-ban, Egerben és Miskolcon, de a kezdeményezés országos. A vállalat nyitott az együttműködésre a hazai középiskolákkal minden megyében. Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdílert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában, gabonapelyhes dobozokba és borosüvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják és kezdeményezték letartóztatásukat. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es év rovara címért. Voksolni a Magyar Rovartani Társaság szavazási felületén lehet december 6-án éjfélig. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magáncélú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pár általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es évrovara címért. A szavazás december 6-án éjfélig tart, eddig voksolhatnak a dunaújvárosiak is. A kezdeményezés célja, hogy a nagyközönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A Magyar Rovartani Társaság az évrovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön. Ma felhősebben indul a nap, de a jó hír, hogy napközben felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, és egyre több felé kisüt majd a nap. 14-19 fokra kell készülni, esőre nem. És holnap is a maihoz hasonlóan alakul majd az időjárás. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei közül jön az Oasis a Wonderwall-lal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ölelés világnapján Close to You címmel közel hozzád, Maxi Priest dala is jön, hát az ölelésnél nincs közelebb. De ha éppen nincs senki, akit átölelhetnénk, annak akár az is lehet az oka, hogy mindenki valaki. Hozom Charlie slágerét is. Rögtön 9 óra. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfa-liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mönchbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magán célú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem adjunktusa Sitku Krisztina a németországi Dortmundban, a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sport finanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Mindegy, hogy az embert béranya szüli, vagy az igazi édesanyja, akkor is ugyanaz napon a születésnapja. Úgyhogy sok boldogságot, kedves szülinaposok, és Isten éltesse a névnapos Terézeket is. Béranya segítségével lett gyermeke Lady Gagának is, aki azt szeretné egyben Fentes szerint, hogyha a kislánya a hírnévvel járó figyelemtől távol nőhetne fel, és amennyire csak lehet, hétköznapi gyerekkora lenne. Stephanie Ann Germanotta, azaz Lady Gaga indítja az órát a Hold My Hand-el 5 perccel. Elmúlt 9, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Elkezdték a terelés bontását az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál, a 15-ös és 17-es kilométernél. A munkavégzés mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Sokan próbálnak kerülni, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat október 20-áig. Jó utat!

Best FM, a legjobb zenék, a hip-hop után egy kis rock, Kid Rocktól All Summer Long, a nyár után az ősz, és annak is az egyik legszínesebb időszaka vette kezdetét, rozsdabarna, sárga és mindenféle színben pompázó ruhába öltözött a természet. Ma 14-19 fokra a nap első felében több felhőre, délután némi napsütésre is számíthatunk, esni nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az óravégi ajánló fókuszában az Egyesült Királyság, egyrészt a Bermuda dala miatt, amelynek címe London. Ők is jönnek, és a Szigetország egyik legnevesebb elektronikus duója a 90-es és 2000-es évekből, a Moloko és a Sing It Back. Rögtön 10 óra, tartunk egy kis szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordítottak pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Jelentősen emelnék a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a veszélyes szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat, az illegális utcai autóverseny résztvevőikre pedig akár 5000 eurós bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A tárca a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény módosítását készíti elő. A tervezet még nem került társadalmi egyeztetésre, így a szigorítások egyelőre nem lépnek hatályba. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A plusz költséget a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül kell fizetni. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezhetné. Légivészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztás okát.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mönchengladbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magáncélú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaui Városi Egyetem adjunktusa, Sitko Krisztina a németországi Dortmundban, a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pár általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Míg gyermekeink a Bon Jovi nép hallatán a Tizit alakító Millie Bobby Brown férjére asszociálnak, addig nekünk apukája a reszelős hangú John Bon Jovi kíván pillanatokon belül szép napot. Jön a Have a Nice Day, nem sokára Eminem Dido-val, George Michael és a TNT is. 5 perccel múlt 10, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék, az Ölelés világnapja van október 15-e, és ezen a napon egy egész lányzenekar kérlel minket, hogy ne hagyjuk már őket faképnél. Jön az amerikai Jade, és 92-es slágerük a Don't Walk Away a Billboard Hot 104. helyéről.

0: 90-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Bontják a terelést az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál. A 17-es kilométernél a két belső sávon halad a forgalom, a kialakult kocsisor 2-3 kilométeres, és egészen október 20-áig velünk marad az állandó torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé. A Nagy Duna híd előtt a hidat is érintő munka zajlik, ezért a négyből két sávot lezártak. Jelenleg is 8-10 kilométeres a torlódás a környéken. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb helyen felhősen indult a csütörtök, de jó hír, hogy délutánra kisüt a nap. És minden rendben lesz, azaz Everything's Gonna Be Alright, jön majd a Sweetbox slágere és zenél a Magna Cum Laude is. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nem telefonál az egészségügyi személyzet, hanem adatot rögzít. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mondbak kúriában. Az Intercisze Múzeum programján óránként induló tárlatvezetések segítségével lehet megismerni Dunaújváros, illetve az egykori Dunapendre történetének kevésbé ismert részleteit. Kronászt Margit történész múzeológus vezetésével többek között arra is választ kaphatnak a látogatók, hogyan növekedett, bővült és fejlődött Dunapentele az évszázadok során. Szó lesz arról is, hogy létezette a településen egykor kastélysor, melyek a Dunapentelét ábrázoló legrégebbi képes levelezőlapokon találhatók, és melyek a város legrégebbi épületei. A program során a temetők történetének érdekességeire is fény derül, emellett a résztvevők a Mondbak kúria múltjával és Rosti Pál életével is megismerkedhetnek. A nyitott napok következő alkalma október 17-én szombaton lesz, részletek a Duna Online oldalán. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat, és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magán célú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasváris Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Holnap sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, kora délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban 6 és 8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Közvetlen vonatjárat indul majd Miskolcról Münchenbe. Kiállítás nyílik a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. Elvonulhatnak majd a felhők. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Közvetlen railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Mosonmagyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás, amely legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
4: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
3: Újabb hajók adtak le tűz miatt vészjelzéseket a Fekete-tengeren. Este egy román kikötő közelében csaptak fel a lángok egy hajón, de ezt végül meg tudta fékezni a legénység. Reggel aztán egy másik San Marino-i hajó kért segítséget 14 mérföldnyire onnan. A helyszínre mentőhajó és helikopter is érkezett, sajtóhírek szerint a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román hadsereg radarjai egyébként drónrajt észleltek hajnalban a Kígyó-sziget közelében. Az egyik eszköz rövid időre behatolt Románia légterébe. A szegedi papucs múltjáról és jövőjéről nyílik kiállítás. A látogatók a Szegedi Kiskunst Galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucskészítőkről készült felvételeket láthatnak mától. Holnap a Dóm látogatóközpontban egy konferencián vitatják meg, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten-keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ha egy kétbetűs szóval kellene jellemezni a világot, amelyben élünk, az biztosan az AI lenne így 2026-ban, viszont a 2004-es évben, amikor az Alcazar This is the World We Live In című dala megjelent, még alig volt 2 megapixeles a kamerája a mobiltelefonoknak, és épp csak, hogy Mark Zuckerberg és haverjai egy kolesz szobában elindították a Facebookot. 4 perc elmúlt 11, Max Szemlevente vagyok.
0: Beste

Best FM, a legjobb zenék. 9 év várakozás után örülhetnek a Jamiroquai rajongók. A banda 9. albuma, ha minden igaz, jövő tavasszal érkezik. Addig is egy kis Can't Heat itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, akik gyakran járnak arra, azok tudnak róla, a többiek kedvéért mondom. Állandósult tulajdonképpen az egész napos torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a Nagy Duna híd és az M5-ös csomópont között. A hidat is érintő karbantartás zajlik egészen október 20-áig. A két külső sávot lezárták, aki tud, válasszon másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alex Gaudinoval és Majoros Ritával irány Calabria a legfrissebb hírek után. A Destination Calabriával indul a Best délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Az Intercise Múzeum programján óránként induló tárlatvezetések segítségével lehet megismerni Dunaújváros, illetve az egykori Dunapendele történetének kevésbé ismert részleteit. Tronászt Margit történész múzeológus vezetésével többek között arra is választ kaphatnak a látogatók, hogyan növekedett, bővült és fejlődött Dunapentele az évszázadok során. Szó lesz arról is, hogy létezette a településen egykor kastélysor, melyek a Dunapentelét ábrázoló legrégebbi képes levelezőlapokon találhatók, és melyek a város legrégebbi épületei. A program során a temetők történetének érdekességeire is fény derül, emellett a résztvevők a Monbach kúria múltjával és Rosti Pál életével is megismerkedhetnek. A nyitott napok következő alkalma október 17-én szombaton lesz, részletek a Duna Online oldalán. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem adjunktusa, Sitko Krisztina a németországi Dortmundban a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pár általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre többfelé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Két fővárosi iskolában volt bombariadó, új dinoszaurusz faj maradványait találták meg Horvátországban. Előbb-utóbb kisüthet majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bombafenyegetést kapott két budapesti iskola, a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnáziumba, valamint a Pestújhelyi általános iskolába is érkezett este fenyegető levél. A rendőrség reggel elkezdte átvizsgálni az érintett épületeket. A gimnáziumba küldött levelet egyébként a helyi rendőrség is megkapta. Napi szinten éhezik több mint 600 millió ember a Földön. Egyebek mellett erre mutatnak rá szakemberek a holnapi élelmezési világnap kapcsán. Október 16-án az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
6: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ezek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program. Éppen ezen dolgozunk, és hogyha sikerül elérni, hogy nem csak 800 vagy 900 helyről mentünk naponta, hanem akár több ezer helyről, akkor mindenképpen tudunk segíteni a nélkülözőknek is, és a bolygóval is jót teszünk, hiszen vissza tudjuk szorítani a élelmiszerpazarlást.
5: Jól töltötte az éjszakát 14. Leó, a pápát kedden megműtötték, a jobb tüdejéből távolítottak el rossz indulatú daganatot a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint az operáció utáni helyzet problémamentes. A katolikus egyházfő tegnap misét is koncelebrált a kórterméhez tartozó kápolnában. A pápának a műtéttől számított egy hétig kell kórházban maradnia. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. Amint egy 130 millió éves csontok, egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevőjé lehettek. A nyakcsigolyákat, gerinccsontokat és bordákat a nyugati partoknál emelték ki a vízből. A kutatók szerint most először tárnak fel ilyen maradványokat, közvetlenül a tengerfenéken. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arrafelé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy itt vagyok, hogy egyszerűen csak jó hangulatot hozzak délutára. Levinek jó pihenést kívánok, önöknek pedig jó lendületet a délutára. Beyoncéval, a Jetlaggel és most Alex Gaudioval. Jön a Destination Calabria, Krisztál Waters-el. Szép napot!
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy ma is együtt utazunk. Bárki bármerre jár az ország útjain, küldheti az infót, én pedig adom is tovább. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon legalább 10 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni. Sokan emiatt lemenekülnek az autóútról, úgyhogy a környező utak is telítettek. Aki teheti, inkább kerülje el ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Ha pedig ilyenekről tudnak, akkor nagyon megköszönöm, ha ezt is megosztják velem, én pedig a többiekkel. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem sok minden van, amit megbántam az életemben úgy igazán, de egy dolgot nagyon. 2024 nyarán járt nálunk legutóbb a Coldplay, és nem voltam ott a koncertjükön. Nagyon sokáig gondolkodtam rajta, de végül nem mentem el, és őszintén ezt bánom a világon a legjobban. Azért a következő, hát ha a következő pár évben jönnek majd, úgyhogy ez most egy üzenet Chris Martinnak és a zenekar. Nagyon örülnék neki, akkor tuti ott leszek. Na de addig is hallgatjuk a kedvenceket tőlük is itt a Best FM-en. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön a Coldplay és az Adventure of a Lifetime. És itt lesz majd a Compact Disco és a Hősök dala is, ez a Minden rendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nem telefonál az egészségügyi személyzet, hanem adatot rögzít. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mondbak kúriában. Az Intercisza Múzeum programján óránként induló tárlatvezetések segítségével lehet megismerni Dunaújváros, illetve az egykori Dunapendre történetének kevésbé ismert részleteit. Kronászt Margit történész múzeológus vezetésével többek között arra is választ kaphatnak a látogatók, hogyan növekedett, bővült és fejlődött Dunapentele az évszázadok során. Szó lesz arról is, hogy létezette a településen egykor kastélysor, melyek a Dunapentelét ábrázoló legrégebbi képes levelezőlapokon találhatók, és melyek a város legrégebbi épületei. A program során a temetők történetének érdekességeire is fény derül, emellett a résztvevők a Mondbak kúria múltjával és Rosti Pál életével is megismerkedhetnek. A nyitott napok következő alkalma október 17-én szombaton lesz, részletek a Duna Online oldalán. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magán célú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. 1,5 millió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasvári Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 000 forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat a blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Kétnapos uniós csúcs kezdődött Brüsszelben. Friss kenyérrel segítenek rászorulóknak a pékek. Napsütést is ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A versenyképességgel, az energiaárakkal, a költségvetéssel és Ukrajnával is foglalkozik a nemrég kezdődött kétnapos uniós csúcs találkozó. A tagországok állami, illetve kormányfői Brüsszelben tanácskoznak az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadásokról, és megvitatják a legújabb közel-keleti fejleményeket. Vita várható a migrációról is, ennek középpontjában az uniós külső határok védelmének megerősítése, a válságkezelési eszközök fokozása és a hatékonyabb kitoloncolási eljárások állnak. Közvetlen Railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Mosonmagyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Országos jótékonysági akciót szervez a holnapi Kenyérvilágnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez csatlakozó pékségek és sütőipari vállalkozások friss kenyérrel és péksüteményekkel segítik a rászorulókat. Ezt a Vöröskereszt regionális szervezetei juttatják el az érintettekhez, jelezte Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: Az idén 145 éves Magyar Vöröskeresztnek mindig is alapfeladata volt a szociális gondoskodás, egy olyan országos partner sikerül összefogni a Magyar Pékszövetsége, aki hatékonyan tudja segíteni ezt a munkát. Az előzetes számításunk szerint több mint 2 tonna élelmiszer tudunk majd átadni egyébként rászorulóknak, időseknek, egyedül élőknek, családoknak, és ugye ez az együttműködés, ami tavaly kezdődött, egy hosszú távú stratégiai együttműködés következő állomása. Bízunk benne, hogy még inkább tudunk szorosan együttműködni a szociális gondoskodás területén a rászorulók érdekében.
3: Robbanás volt egy melléképületben Kecskeméten. A nagyjából 10 négyzetméteres ingatlan födéme beszakadt. A tűzoltók egy embert speciális hordágyon hoztak ki az épületből, majd átadták a mentőknek, közölte a katasztrófa védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten-keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 1 óra után járunk már, és csütörtök délután van. Na már majdnem pénteket mondtam, de hát már érzem egy kicsit a hétvége szelét, úgyhogy szép délutánt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel a Best FM-en, a Coldplay-jel, Azariával, Alice DJ-vel, vagy éppen most Madonna és Justin Timberlake dalával érkezik már is a 4 Minutes. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Én nem akarok senki lenni.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Felrobbant az internet az elmúlt napon, legalábbis az a része, akik imádták a 2000-es évek filmjeit, mert hogy Julia Stiles a Dancing with the Stars-ban szerepelt Amerikában, és neki volt egy filmje 2001-ben, ez a Szívem érted repes, ami egy ilyen táncolós film, ha esetleg valaki nem látta volna, de ugyanazt a koreográfiát hozta le a Dancing with the Stars-ban, mint amit a Szívem érted repes című filmben a 2000-es évek elején, és hát fantasztikus volt. Egyébként, aki nem látta, érdemes megnézni, a Facebook és az Instagram oldalunkon sztoriba kiposztoltam, úgyhogy lessék meg, szerintem fantasztikus. Na és azért kapcsolódik ehhez a nap kérdése, mert itt a kollégákkal erről beszélgettünk ebédnél, és azt beszéltük, hogy ez a film is milyen jó volt, meg az is, meg amaz is, és hogy melyikből tudunk idézni, melyek azok a filmes idézetek, amiket tényleg akár hétköznapokban is használunk, ezek közül a kedvencek közül. Úgyhogy ez a nap kérdése, ki milyen filmes idézetet használ a mindennapokban, mik a kedvenc filmes idézeteik, akár lehet 90-es évek film, 2000-es évek vagy napjaink kedvencei, vagy lehet ez akár egy sorozat is, szóval jöhetnek ezek a kedvenc idézetek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, lehet ide is írni, de a Facebookon, az Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És hogy egy kis hangulatot is hozzak ehhez, House of Glass Disco Down, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzük rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok az utalévőknek! Kaptam egy információt Budapestről, hogy baleset történt a Margit híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Illetve az M0-es autóút keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Maglód csomópontnál befejezték a munkákat, a 44-es kilométernél minden sáv járható, és feloszlóban a kialakult torlódás. Az M5-ös Röszke felé Kecskemét térségében elbontották a terelést, a 89-es és a 96-os kilométernél már minden sáv szabadon járható. Az időközben kialakult torlódás itt is folyamatosan csökken. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegye föl az a kezét, aki még nem bulizott és nem ordította végig a szerelembombát a Back to Black-től. Biztos vagyok benne, hogy szinte senki nem tette fel a kezét, mert ez az a dal, amire szerintem mindenki egyszer legalább bulizott, akár a tini diszkóban, akár később bármilyen ilyen retrós buliban. Na, megyek tovább hasonló jó hangulatú dalokkal, mert mindjárt 2 óra van, még pár percünk a hírekig, utána indulunk majd a Caesar Sisters-el. Itt lesz az I Don't Feel Like Dancing. És zenél a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nem telefonál az egészségügyi személyzet, hanem adatot rögzít. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mondbak kúriában. Az Intercise Múzeum programján óránként induló tárlatvezetések segítségével lehet megismerni Dunaújváros, illetve az egykori Dunapendre történetének kevésbé ismert részleteit. Kronászt Margit történész múzeológus vezetésével többek között arra is választ kaphatnak a látogatók, hogyan növekedett, bővült és fejlődött Dunapentele az évszázadok során. Szó lesz arról is, hogy létezette a településen egykor kastélysor, melyek a Dunapentelét ábrázoló legrégebbi képes levelezőlapokon találhatók, és melyek a város legrégebbi épületei. A program során a temetők történetének érdekességeire is fény derül, emellett a résztvevők a Mondbak kúria múltjával és Rosti Pál életével is megismerkedhetnek. A nyitott napok következő alkalma október 17-én szombaton lesz, részletek a Duna Online oldalán. 500 000 forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 000 forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. 3 futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es évrovara címért. A szavazás december 6-án éjfélig tart, eddig voksolhatnak a dunaújvárosiak is. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Valamivel több lehet a Covid fertőzés a közeljövőben. Magasabb a Mont Blanc, mint 3 éve. Napos napokat ígérnek a meteorológusok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem mindig azt hordjuk, amit gondolunk, a vizsgált ruhák 15%-ánál nem stimmelt a címkén szereplő összetétel. A fogyasztóvédelem nyáron főleg női termékek anyagát ellenőrizte, 100% viszkóz tartalmúként jelölt nyári ruhákét, illetve 100% pamutként feltüntetett fehérneműkét. A szakemberek beszereztek bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, piacokon, szaküzletekben, webáruházakban kapható termékeket is. A tájékoztató sok esetben nem felelt meg a valóságnak. Megszaporodhatnak a koronavírusos esetek a közeljövőben. A szennyvízmintákban ugyanis országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja. Ezt tapasztalták Salgótarján, Békés Csaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár esetében is. Ezeken a helyeken várhatóan nőhet majd a fertőzések száma. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos tisztítás, amely legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
5: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
4: Megnőtt a Mont Blanc. Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 század méteres, és ez 1 méter 88 centivel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet, a napsütés is alakít. Így a magasság mindig változhat. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép csütörtököt, jó délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. 2 óra is elmúlt, 4 perccel lassan, úgyhogy ismét eljött az ideje, hogy isteni zenéket hallgassunk. Tartottunk pár perc szünetet, de most már jövünk, hiszen íves Gwen Stefani arra vár, hogy hozhassa a Let Me Blow Your Mind dalukat, de a Caesar Sisters már indítja is az órát. I Don't Feel Like Dancing.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tankcsapda és a Pesten megjelent Isten. A folytatásban Mark Morrison és a Return of the Mac érkezik, előtte a nap kérdése, vagyis jobban mondva a válaszok, amiket a hallgatóktól kaptam. Marra vagyok kíváncsi, kinek melyik a kedvenc filmes idézete és mikor szokta ezeket használni. Azt írja Zsuzsi, az élet olyan, mint egy doboz bombon. Ez a Forrest Gumból van, és akkor szoktam mondani, amikor fogalmam sincs, mi fog történni a következő napokban. Mondjuk három gyerek mellett ez minden reggel aktuális. Hajrá, Zsuzsi! Írt Anita is. Segítség, felnőttem. Tudom, nem pont így hangzik a filmben, de én azt érzem minden hónap elején, amikor megérkeznek a számlák. Gábor is írt, hasta la vista, baby. Ez a Terminator 2-ben van, ezt akkor használom, amikor végre péntek délután kilépek a munkahelyem ajtaján, és néha akkor is, amikor elfogy a türelmem, megy egy értekezletem, mondjuk az elmúlt órában. Pont ezt mondtam a kollégáknak. Akkor kitartás neked is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy idézni ott is lehet. Zenét hallgatni és jó zenéket hallgatni pedig itt. A Blue érkezik hamarosan, és a One Love. Tavaly nyáron voltam egy Blue koncerten, hát a tínédzser Rita újra tínédzser volt, imádtam, úgyhogy a One Love volt a folytatásban is, ordítva fogom énekelni, szóval én itt leveszem a hangot, önök viszont adjanak rá egy kis kakaót. Mark Morrison dalára, Return of the Mac, a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Kaptam budapesti útinfókat, már meg is hoztam őket, ugyanis baleset történt, méghozzá a Dagály utcánál, a Népfürdő utcában, és igazából egy kérdésem is lenne az Árpád hídon autózókhoz, mert baleset történt az Árpád hídon, ezt írta nekem egy kedves hallgató, de hogy most a Pestről Budára, vagy a Budáról Pestre vezető oldalon, ezt sajnos nem írta meg, úgyhogy nagyon megköszönném, ha valaki felhívna az infóval. 0620 55 55 155 a számunk, szóval mi újság az Árpád hídon. Aztán rá is pillantottam az autópályák és autóutak infóira. Két autó ütközött az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé Ófehértó közelében a 254-es kilométernél zárva a külső sáv, és rosszul lét miatt mentő helikoptert várnak a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között, a 169-es kilométer környékén meg is állították a forgalmat. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mönchengladbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magán célú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem adjunktusa, Sitku Krisztina a németországi Dortmundban a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pár általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500.000 forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Holnap sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, kora délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre több felé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban 6 és 8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután csütörtökre, kedves hallgatók! Hihetetlen, hogy már ezen a munkahéten is itt járunk. Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék pörögnek itt Dunaújvárosban is a környékünkön, megállás nélkül. A mikrofonnál Molek Csongor egészen este 6-ig, és Arash nagy slágerével kezdünk. Szól most a Temptation!
1: 93.1 Best FM.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas délutánt kívánok csütörtökre, és akik még melóznak, hát nekik kitartást. Én Oleg Csongor vagyok, és már október 15-ét írunk. A hónap közepénél járunk már. Kedves Terézek, boldog névnapot! A szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 38. éve 1988 óta a mai nap. Nemzetközi Fehérbot nap, a vakok és gyengéllátók világnapja. És 407 évvel ezelőtt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. Híres emberek, akik ma születtek, 204 éve látott napvilágot Ábrányi Kornél, zenei író, zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus. És 109 éve látott napvilágot Fábri Zoltán, háromszoros Kossuth-díjas film és színházi rendező, színész, festő. Aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, dunaújvárosi hallgatók, Sheryl Crow énekel most nekünk a Best FM-en, és az All I Wanna Do című számát meghallgatjuk.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat a közlekedőknek, dunai városi autósok. Balesetmentes kilométereket kívánok. Ugrunk először egy picit messzebb. Az 51-esen végeznek munkálatokat ma is Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 110-es kilométer környékén, és innen nem messze Vadgerjen-Paks összekötő úton az 51-24-esen a 16-os 17-es kilométernél még október végéig útszűkület lassíthatja a haladást. És van még egy infóm, Kiskunlacháza Izsák összekötő úton is aktuális az útkarbantartási munkálat. Ez az 52-03-as, a 3-as és a 16-os kilométer között. Szintén útszűkület van érvényben. Aki egyebet tapasztal útja során, kérem jelezze már, hogy segíthessünk a többieknek. 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A Salt-N-Pepa slágerit játszom most a Besten, ez a What a Man. Yeah, yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pontosítunk itt a 93.1 Best FM-en, szép délután csütörtökre Dunói Városi hallgatók, a legszebbet kívánom mindenkinek, aki itt van velünk. A mikrofon mögött Molek Csongor, és bekészítve ismét a lazulós felvételek, mutatom, mivel kezdünk, egy Black Eyed Peas slágerrel. A felvétel címe Don't Lie.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be a világ mintegy 30 országából. Az eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kísérő programok színesítik. Október 15-e a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházában. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. 25. alkalommal rendezi meg idén október 17-e és 18-a között az Orsolya napi vásárt és gasztronómiai fesztivált a Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház Kőszegen. A történelmi belváros egyedi hangulatú terei, utcái biztosítják a kézműves kirakodóvásár helyszínét, ahol délelőtt 10 és este 6 óra között 150 vásáros fogja kínálni portékáját. A rendezvény mindkét napján civil főzőversenyt szerveznek a Művelődési Központ melletti Civil Ízek utcájában, a Diák sétányon. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A gyakorlati feladatok során sem ragaszkodnak az előre kijelölt témákhoz. Első körben a magyarországi Bosch vállalatok körzetében lévő középiskolákat keresték meg Budapesten, 60-ban, Egerben és Miskolcon, de a kezdeményezés országos. A vállalat nyitott az együttműködésre a hazai középiskolákkal minden megyében. Híreink végén az időjárásról. Ismét változóan felhős időre számíthatunk, eleinte borult idő várható, majd csökken a felhőzet és sok napsütés valószínű. A nap második felében elsősorban északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék. Az északias szél megélénkül, délután 14-19 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt pörögnek a kedvenc dalok a 93.1 West FM-en. A neve Molek Csongor. Tartalmas csütörtök délután mindenkinek is kitartást melóznak, kedves hallgatók. Én még maradok a stúdióban a következő két órában, tuti biztos 100%. A neve Molek Csongor, és zenél most a Black Eyed Peas, tőlük szól a Don't Lie című felvétel.
0: 93.1 West

93.1 Best FM. A legjobb zenék pörögnek megállás nélkül dunói városi hallgatók, ezt a rutinosok jól tudják. A nevem Oleg Csongor, és nézzük, hogy péntekre milyen időt mondanak a hozzáértők. A fátyol és gomoly felhők társaságában azért élvezhetjük a napsütést, esernyőkre nem nagyon lesz szükség, tehát csapadékot nem mondanak a hozzáértők, holnapra péntekre sem, kedves hallgatók. Hajnalban viszont köddel párával indul majd a nap. Elég sok területen, és hideg lesz, olyan -2 plusz 6 fok körül mérünk majd, egyre hűvösebb már az időjárás. Aki korán indul otthonról, mindenféleképpen öltözzön melegen, rétegesen. Tudjuk jól, hogy amikor nagy a napi hőingás, tehát délután megint kapjuk ezt a 15-19 fokot, ilyenkor a legkönnyebb megfázni. A hideg frontra érzékeny hallgatóknál tünetek jelentkezhetnek a reggeli órákban, akár fejfájás, vagy éppen ízületi fájdalom. Próbáljanak eleget pihenni, és mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre. Rubber Rust Duo következik, és tőlük szól a Got to Get.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: nem kopik.
1: Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a harmadik Figyelj ránk! Szakmai előadásokkal, bemutatókkal, kórházi interaktív délelőttel tanított az önvizsgálatról és a betegútról. Igen, hazánkban a hölgyek körében leggyakrabban diagnosztizált daganatos megbetegedések közé tartozik a mellrák. Évente több ezer nőt érintő problémáról van szó. A korai stádiumban felfedezett elváltozások ma már jó arányban gyógyíthatók, ehhez az érintettek és a szakmai képviselőinek együttműködése szükséges. Többek között ezek a témakörök is terítéken voltak, de a szóban forgó harmadik Figyelj ránk! Program sorozatában, amely idén nulladik nappal vette kezdetét, a fiatal lányok érzékenyítése újabb célja volt a megmozdulásnak. A Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet belátogattak a Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium, a Bánki Donát Technikum, valamint a Dunói Városi Szakképzési Centrum intézményeinek 12. osztályos fiatal lányai, még múlt héten szerdán. Ott van a tartalmas beszámoló a dunaiváros.com hírportálon. Egy Red Hot Chili Peppers sláger szól a folytatásban visszafogottabb tempóban, hiszen a dal az Under the Bridge.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, ezt a kiegészítő infót nem nagyon hagyjuk ki soha, kedves hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, Dunai Városból és a környékről, aki velünk tart. Az jól fog szórakozni a következő órákban is, de már csak egy felvonást töltünk együtt, és segindítja mindjárt az Angel című számával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Túltermelési válság van a sertés ágazatban. Az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, figyelmeztet a hazai sertéstenyésztők és sertéstartók szövetsége. Fitos Gábor ügyvezető igazgató elmondta, az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Emiatt sok tenyésztő tönkre mehet, így pedig az ország önellátása is veszélybe kerülhet. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el három férfi letartóztatását a Miskolci járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, késsel és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset múlt vasárnap történt az Oszthoz közeli sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portára, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es év rovara címért. Voksolni a Magyar Rovartani Társaság szavazási felületén lehet december 6-án éjfélig. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Légivész helyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztás okát. Híreink végén az időjárásról. Ismét változóan felhős időre számíthatunk, eleinte borult idő várható, majd csökken a felhőzet és sok napsütés valószínű. A nap második felében elsősorban északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék. Az északias szél megélénkül, délután 14-19 fok várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magáncélú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. Nemzetközi szakmai konferencián képviselte a magyar szakképzés kutatást a Dunaújvárosi Egyetem adjunktusa Sitku Krisztina a németországi Dortmundban, a Dortmundi Műszaki Egyetem szervezésében megrendezett rendezvényen mutatta be a kutatási eredményeit. A szeptember 30-a és október 2-a között tartott konferencia a felsőoktatás és a műszaki szakmai képzés nemzetközi együttműködési lehetőségeire, valamint a fenntartható fejlődési célok gyakorlati megvalósítására összpontosított. Félmillió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasvári és Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése.
4: Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék.
3: A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Úgy bizony, a zenei változatosság itt a 93 egy Best FM-en garantált a nap 24 órájában Dunaújváros és a környék. Köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. Úgy néz ki, hogy még egy órát együtt töltünk, a mikrofonnál Molek Csongor, és zenél nekünk most Shaggy, meghallgatjuk az Angel című számát.
0: 93 egy Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedést az úton lévőknek, kedves dunaújvárosi autósok. Tudjuk jól, hogy minden nap munkálatok miatt fennakadásra készülni kell a környéken, például ma az 52.03-ason. Iskolacháza Isák összekötő úton a 3-as és a 16-os kilométer között. A helyzet pedig változatlan még mindig az 52-esen, Kecskemén-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, továbbra is aktuális a csomópont építési munkálat. Akinek egyéb infója lenne, főleg közlekedéssel összefüggésben, de jöhet egyéb témában is egyébként, megbeszéljük a dolgokat. Hívjanak bátran, 30-as 74 74 777 a telefonszámunk, Prince zenél most nekünk, a slágerének címe pedig The Greatest Romance Ever Sold.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, ahogy ígérték a szervezők is, a Dunakosár közösségének remek kezdeményezése nyomán a Magbörze, a növényvásár és a regeneratív kertészkedés találkozott a közönséggel. A minifesztivált azzal az egyszerre nemes és nagyon is eltökélt szándékkal szervezték, hogy bemutassák, létezik más útja is a hosszú elérési úttal bíró, az üzletláncok kínálatán alapuló termeléskereskedelemfogyasztás arany háromszögénél. Így fogalmaznak a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. A fesztivál a jövőnek és a jövőről szólt, nem véletlenül említette Csonka Melinda, az esemény egyik ötletgazda főszervezője, hogy bár először, de mindenképpen a folytatás szándékával adott otthont a Dunakosár csapata a kezdeményezésnek. Szeretnék megmutatni, hogy az élelmünk, a termőföldünk és a közösségeink jövője szorosan összetartozik. A fotós beszámolót az említett portálon, a dunaiváros.com hírportálon megtalálják. Most a Nina Sky Duo következik, és tőlük szól a legnagyobb slágerük, a Move Your Body.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Ez továbbra is a 93.1 Best FM, és ideértünk csütörtökön is a mai búcsúslágeremhez, dunói városi hallgatók. A DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince zenélés szól a Boom Shake the Room című felvételük, amellyel megköszönöm a figyelmet az előző három felvonásra. Remélem, jól szórakoztak, ez a fő célunk minden egyes percben itt a Besten. Holnap pénteken pedig jelentkezem. Igen, holnap már péntek, délután 3-tól ismét miénk a pálya. Molek Csongort hallották, szép kora estét, és jó pihenést kívánok mindenkinek. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Monbach kúriában. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Telefonhoz hasonló speciális kórházi munkaeszközöket használnak az ápolók a betegellátás során. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint ezekkel az eszközökkel az ápolás támogató rendszerben rögzítik a betegellátáshoz kapcsolódó adatokat és az elvégzett ápolási feladatokat. A készülékek lehetővé teszik, hogy az ápolók közvetlenül a betegek mellett kezeljék a szükséges információkat és ott dokumentálják az elvégzett munkát. Az eszközök tehát a mindennapi ápolói munka részét képezik, használatuk a betegellátást szolgálja. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy megértéssel fogadják a mobil eszközök használatát, hiszen azok nem magán célú telefonálásra, hanem az ápolási feladatok támogatására szolgálnak. 1,5 millió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pár általános iskolához kötődő Vasvárisi Gyermekekért Alapítvány a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 ezer forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es évrovara címért. A szavazás december 6-án éjfélig tart, eddig voksolhatnak a dunaújvárosiak is. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A Magyar Rovartani Társaság az évrovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár család.
3: Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék.
2: Holnap sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, kora délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban 6 és 8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban, ma van a kézmosás világnapja. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. Egy felmérés szerint a könyvelők több mint fele nem tartja elegendőnek a felkészülési időt, a szoftverfejlesztők jelentős része pedig még a tesztelés sem kezdte meg. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a Kézmosás Világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után a kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia Nagykanizsán: halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. A férfi tagadja a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Akkor jöhet egy kis dance, ami nem is olyan kicsi, az egy 120 perc, pont úgy, mint hétfőn a Classic House-nak, kedden a Funky-nak, szombaton a Hip-Hop-nak és az R&B-nek, úgy csütörtökön a dance zenéknek is jár 2 óra. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller a lemezárcok mögött, én túl a Night Shift. A Best FM.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Aki már feliratkozott a Mixcard profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcard.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi Night Shift-es mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt track is.

0: minden este.
1: Ha még nem tettétek volna meg, akkor Instán és Facebookon keressetek meg minket, szeressetek, lájkoljatok, szívecskézetek, kedveljetek, és akkor azon keresztül is felvehetitek velünk a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, így vagyunk fönt, de vannak a jól megszokott jó bejárató elérhetőségeink is, úgy mint a 0625555155-ös számom jó SMS-hez, Viber üzenetekhez, és persze telefonhíváshoz, és ott van még az infokukac, bestfmbudapest.hu.

Yep.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Csütörtöki rezidensünk DJ Miller táncrendje érkezik a következő 60 percben. Gyorsan váltunk a rövidke szünet alatt. Héttől már Miller Imjál a lemezjátszók mögött, és a legnagyobb dance himnuszokból és klasszikusokból válogat, pörget és mixel. Még egy órán keresztül 7-től 8-ig itt a Best-en a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nem telefonál az egészségügyi személyzet, hanem adatot rögzít. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nyitott napokkal várják az érdeklődőket a Mondbak kúriában. Az Intercisza Múzeum programján óránként induló tárlatvezetések segítségével lehet megismerni Dunaújváros, illetve az egykori Dunapendre történetének kevésbé ismert részleteit. Kronászt Margit történész múzeológus vezetésével többek között arra is választ kaphatnak a látogatók, hogyan növekedett, bővült és fejlődött Dunapentele az évszázadok során. Szó lesz arról is, hogy létezette a településen egykor kastélysor, melyek a Dunapentelét ábrázoló legrégebbi képes levelezőlapokon találhatók, és melyek a város legrégebbi épületei. A program során a temetők történetének érdekességeire is fény derül, emellett a résztvevők a Mondbak kúria múltjával és Rosti Pál életével is megismerkedhetnek. A nyitott napok következő alkalma október 17-én szombaton lesz, részletek a Duna Online oldalán. 1,5 millió forintos támogatást nyert a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolához kötődő Vasvári is gyermekekért alapítvány a Tesco Start a jövőért pályázati programjának negyedik fordulójában. Az alapítvány a vásárlói szavazatoknak köszönhetően végzett az első helyen, így elnyerte az 500 000 forintos támogatást. A pályázat célja az iskola tankonyhájának felújítása és korszerűsítése. 3 futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es évrovara címért. A szavazás december 6-án éjfélig tart, eddig voksolhatnak a dunaújvárosiak is. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A Magyar Rovartani Társaság az évrovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár család. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd a napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: Hírek a Best FM-en. Magasabb lett a Mont Blanc, többen fertőződhetnek meg koronavírussal az előttünk álló időszakban. Sylvester Stallone másképp forgatná már a filmjeit. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő hetekben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatai szerint országos szinten továbbra is mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Több településen azonban növekedést mértek. Békés Csabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban is emelkedtek az értékek. A szakemberek szerint a szennyvíz adatok arra utalnak, hogy a következő időszakban többen fertőződhetnek meg koronavírussal. Minden hetedik vizsgált ruházati és háztartási textil terméknél megtévesztő volt az anyagösszetételt feltüntető címke. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során kiderült, hogy több 100%-os pamutként árusított alsó nemű valójában jelentős mennyiségű poliésztert is tartalmazott. Volt olyan termék, amelynek több mint a fele műszálból készült. Egyes ruhadaraboknál a magyar nyelvű tájékoztatás is hiányzott vagy hibás volt. Az ellenőrzések ősszel folytatódnak. Megnőtt a Mont Blanc, Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 méteres. Ez 1,88 méterrel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet és a napsütés is alakít, így a magasság mindig változhat. A köztudatban egyébként 4810 méterre kerekítve él a Mont Blanc magassága. Francia tudósok megjegyezték, a csúcs továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta. Súlyos árat fizetett a kaszkadőr mutatványaiért Sylvester Stallone. A Rocky és a Rambo sztárja egy interjúban elismerte, hogy ma már megbánta, amiért akciófilmjeiben számos kaszkadőr mutatványt maga hajtott végre. 2010-ben a Feláldozhatók forgatásán például olyan súlyosan megsérült, hogy később 9 hát és 3 nyak műtéten kellett átesnie. A vállai és a szeme is megsérült. A színész szerint ostobaság volt ennyi kockázatot vállalnia. Most arra figyelmezteti a fiatalabb kollégáit, hogy az ilyen feladatokat inkább bízzák a profi kaszkadőrökre. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még egy hónapig lehet jelentkezni a februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Ma van a kézmosás világnapja, dinoszaurusz csontokat találtak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a kereszt fél éves felvételi elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Összesen 3,7 milliárd forint előrehozott támogatást kaptak a magyar sertéstartók. Az összeget október 7-én folyósították az ágazat szereplőinek. Ebből 1,6 milliárd forint jutott a sertéshízók, 2,1 milliárd pedig a tenyészkocák után járó támogatásokra. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra, hogy az állatjóléti programok keretében fél évre előre fizessenek támogatást. Az intézkedés a nehéz piaci helyzetben segítheti a gazdálkodók pénzügyi tervezését. Az érintetteknek ugyanakkor a támogatási kérelmeket továbbra is be kell nyújtaniuk a megszokott határidőre. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhög és tüsszentés után a kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Eddig ismeretlen dinoszaurusz faj maradványait tárják fel a tenger mélyén Horvátországban. Az Isztriai félsziget partjainál mintegy 130 millió éves csontokra bukkantak a kutatók. A leletek egy hatalmas, hosszú nyakú, növényevő dinoszaurusztól származnak, amely megjelenésében a Jurassic Park című film egyik óriására emlékeztethetett. A szakemberek szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel dinoszaurusz csontokat. Eddig nyakcsigolyák, gerinccsontok és borták kerültek elő, de a kutatók további leletekre számítanak. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha ma lenne a racsolás, vagy a beszédhív a világnapja, bajban lennénk az óra első három előadójával, mert Rihanna jön, aztán a repülők, majd Robbie Williams. Ma egyébként a kézmosás világnapja van, ami már 2008 óta, október 15-én van, de hát nyilván a Covid óta extra figyelem kíséri ezt a napot. Jó napon, Replay!
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért a Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tántlépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik, ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk jól, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L itt a Best FM.

Best FM a legjobb zene 2007-ben a Rolling Stone magazin minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a Who Let the Dogs Out.

Beszapom a legjobb zenék Ultranát, és saját maga árult el, hogy a most érkező dalhoz az R.E.M. Losing My Religion című dalából próbált inspirációt szerezni, és valami rockosabb hangzású dalt akart, ami működik a klubokban is, de aztán szerencsére jött a Mood to Swing nevű formáció, akik megcsinálták ezt a remixet, és ennek köszönhetően ez a dal bekerült minden idők 100 legjobb dance felvétele közé. Nyana Free!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bombafenyegetés, több mint 10 budapesti iskola kaphatott levelet, az újraélesztés világnapja lesz holnap. Gulácsi Péter hamarosan ismét kapuba állhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 10 budapesti iskolát érhetett bombafenyegetés. Az érintett intézmények közül 2 a főváros 15. kerületében található. Az iskolák tegnap este kaptak fenyegető leveleket, ezért ma reggel rendőrök és tűzszerészek vizsgálták át az épületeket. A diákokat biztonságba helyezték, robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt azonban sehol sem találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a kereszt féléves felvételin elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Holnap lesz az újraélesztés világnapja, amely a hirtelen szív megállásra és az azonnali segítségnyújtás életmentő szerepére hívja fel a figyelmet. A túlélés esélyét jelentősen növelheti, ha rögtön megkezdik a bajba jutott újraélesztését. Az adatok azt mutatják, hogy egyre többen tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, közölte Kovács Enikő, a Magyar Újraélesztési Társaság elnöke.
2: A hirtelen szív megállás vezető halálok. A túlélés jelentősen javítható akkor, hogyha valaki összeesik és elveszíti a légzését, keringését, akkor a körülötte állók azonnal megkezdik az újraélesztést. Ezek a lépések nagyon-nagyon egyszerűek. Egyre jobban mernek az emberek segíteni ilyenkor. Szerencsére Magyarországon is nő annak az aránya, amikor valaki segít. Kb. 70%-ot is eléri már Magyarországon is ennek az aránya.
1: Szombaton visszatérhet a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, akit családjával együtt fegyveres rablásért spanyolországi otthonában. A korábbi magyar válogatott kapus és hozzátartozói nem sérültek meg, de a történtek miatt a futbolista kihagyta a csapat a keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Gulácsi szerdán már arról írt, hogy szeretnének visszatérni a megszokott életükhöz. Az 58-szoros válogatott játékos várhatóan az Elcse elleni bajnoki ismét kezdő lesz. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Új album és világkörüli turné állítólag. És állítólag mind a kettő jövő év március környékére datálódik. Hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban még nem érkezett sem a menedzsmenttől, sem személyesen tőle, de ha minden igaz, akkor ezek Justin Timberlake jövő évi tervei. A Can't Stop the Feeling-el indulunk már is.
0: Ez a Night Shift a Best

Beszélhetem a legjobb zenék az Üllői úti ma esti meccs miatt, még úgy durván 2,5 óráig kell számítani az ilyenkor megszokott terelésekre, korlátozásokra, szóval éjfélig még tessék arra számítani, hogy szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián utat, az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat, Fék utcát, Gyáli utat, Bláti utat.

Stefan, a legjobb zenék. Rengetegszer beszéltem már én is arról, hogy nagyon sok ismert dalt eredetileg a pop királyának, Michael Jacksonnak írtak, aki aztán végül lemondott róluk, és így kerültem például Jennifer Lopezhez az If You Had My Love, vagy Justin Timberlakehez a komplett első szólóalbumának az anyaga. Természetesen ez a kis húggal Janet Jacksonnal sincsen másként. Hetedik albumára, az All For You-ra például megírták az I'm a Slave For You-t, amelyet aztán végül Britney Spears vitt sikerrel. Jön most a címadó dal itt a Best

játszom a legjobb zenék. Madonna most már több mint 40 éves karrierének ismeretében eléggé hihetetlen, hogy ez alatt csak 28 Grammy jelölést kapott, és ebből a 28-ból is csak 7-et tudott díjra váltani, bár lehet, hogy ezek a számok nőni fognak jövőre, hiszen legutóbbi Confessions 2 című albumát több kategóriában is szeretné jelöltetni. Egyelőre ezek a kérvények még a Grammy bizottság előtt vannak, akik majd valamikor november elején, közepén hirdetik ki az egyes kategóriák jelöltjeit, és aztán majd 27 februárjában lesz maga a Grammy díját adó. Ha Madonna esetleg nyerne megint Grammy díjat, az azért is lenne eléggé különleges, mert hogy a legutóbbi két Grammy díját az pont a Confessions on the Dance Floor című albumhoz kapcsolódóan nyerte, és hát ennek a második részével behúzni megint egy-két arany gramofont, az egy eléggé szép keretet adna a történetnek. Jön Madonna és a Vogue itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban élelmezési világnap lesz holnap. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Holnap lesz az élelmezési világnap. Az idei motto innovációval a fenntartható és méltányos élelmezésért. Október 16-án egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy mit tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen. Mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
2: Egy átlag magyar háztartásban fejenként évente 60 kilónyi élelmiszerveszteség keletkezik. Már csak emiatt is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk a hűtőszekrényünket, tudatosak vagyunk-e azzal kapcsolatosan, hogy mit tartunk a kamrában, minek mi a lejárati ideje az otthoni készletekből, hogy odafigyelünk-e a bevásárláskor, bevásárló listával megyünk-e például, hogy a szükséges termékeket beszerezzük. Ha ezekkel kapcsolatosan tudatosak vagyunk, akkor jelentősen visszaszorítható az otthonunkban a élelmiszerpazarlás.
1: Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia Nagykanizsán, halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 25 évvel ezelőtt jelent meg Craig David Born to Do It című szólóalbuma, a negyed évszázadra való tekintettel világkörüli turnét hirdetett, ami legyünk őszintén európai turnének is elég soványka egyelőre. Remélhetőleg azért a helyszínek és a dátumok listája bővülni fog majd, és lesz benne egy Budapest is. Jön a Seven Days.
3: Ez a Night Shift a best

FM a legjobb zenék. A most érkező dal producerei, Tim Kelly és Bob Robinson úgy készítették ezt a dalt, hogy az volt a fejükben, hogy ezt majd Jackónak, Michael Jacksonnak szeretnék odaadni. Később aztán dolgoztak együtt Jackóval, de ez a dal nem a pop királyai, hanem Cisco élet. Jön a Tongson!

Best FM a legjobb zenék, minden ugyanolyan lesz holnap, mint ma, egy dolgot leszámítva. Hideg front már nem lesz, meg semmilyen front sem, de tényleg minden marad ugyanez. Ugyanennyi felhő, ugyanennyi nappali maximum, 16 fok, csapadék és szél nélkül országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művész nevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben? Akkor legyen a nevem szeptember. Jön a Cry for You itt a Best FM.

0: úgysem felelnék.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában a Black Legend majd úgy csinál, mint hogyha Barry White-tal dolgozott volna együtt, de igazából nem. Errol Powell Spoonface az, akinek kísértetiesen hasonlít a hangja Barry White-ra. A The Beavers pedig úgy csinál, mintha ők lennének az Emergency House. Jön majd a Dübörög a House, és persze a You See the Trouble with Me, Amy Winehouse után itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki fiatalságának legszebb pillanatait egy Sixpence None the Richer koncerttel szeretné feleleveníteni, 18-án Lengyelországban, Poznánban megteheti. Jön a There She Goes!

Best of a legjobb zenék nyáron még csak arról volt szó, hogy a System of a Down előzenekaraként egy-két ausztrál és új-zélandi koncerten lépnek fel. Most meg már ott tartunk, hogy júniusban számtalan európai rockfesztiválon lesz headliner a most érkező Faith No More. Érkezik az Easy It a Best-en.

Itt a legjobb zenék Saturday Night, arrébb van még a szombat este, most még csak a csütörtöknek van vége, és a kettő között ugye még ott van egy péntek a holnapi nap, amikor is a Night Shift Extra-ban majd 6 és 8 között Slim Fittel fogunk hip-hopot és R&B-t pörgetni. Wigfield Jani meg megyek, ennyi volt már a Night Shift, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen